Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali fél kettőkor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépességet a Paksi atomerőműben, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készen létben áll. A tegnap este hatályba lépett kormányrendelet alapján pedig lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak a Paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében, jelentette be a szlovák miniszterelnök a Facebook oldalán. Robert Fico szerint a leállás példátlan energiaválságot idézhet elő Magyarországon. Azt írta, hogy Szlovákia két atomerőműve eltérő műszaki hűtési megoldásokat alkalmaz, ezért nincs kitéve hasonló problémának, és zavartalanul üzemelnek. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energiaellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport a rendkívüli hűség okozta megnövekedett hálózati terhelés miatt. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. Ezen kívül átütemezték a tervezett hálózatfejlesztés szolgáló üzemszünetek egy részét, és folyamatosan egyeztetnek az energetikai ágazat szereplőivel. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Korlátozzák holnaptól a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebesség ellenőrzési akció, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnövekedhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Házi készítésű bombát robbantottak tegnap este Moszkvában egy belvárosi étteremben. 3 meghaltak, 21-en megsebesültek, közölte az Orosz Nemzeti Terrorizmus Ellenes Bizottság. A robbanás miatt egy biztonsági őr és egy vendég halt meg, illetve az a nő, aki a robbanó szerkezet bejuttatásának kísérletével gyanúsítanak. Helyszíni beszámolók szerint a biztonsági őr megállította és megpróbálta átvizsgálni a nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek. A bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója feltehetően nem tudott a csomagtartalmáról. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a Dunántúli középhegységben viszont néhány zápor, zivatar is előfordulhat. Meleg lesz, a csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Este 25-32 fokra számíthatunk. 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

Bye-bye.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes a rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Time to get ready. Kick your shoes off, baby.
1: Ez a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Siriust, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a Paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő, kiserőműve működik és készenlétben áll. Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A létesítmény tájékoztatása szerint az ellenőrzések és a sikeres próbaüzem után tegnap délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3-as gázturbinás blokkja, amelyet egy műszaki hiba miatt kellett leállítani 3 nappal korábban. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések szerint a Tisza kormánynak legalább 1 hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Stabil az ivóvízellátás Budapesten. Korlátozásra jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy ennek ellenére takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, a város több intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedésen és a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendeléséig. Több strand is meghosszabbított nyitvatartással. várja az érdeklődőket a hőség miatt. Keddig egy órával később, este 8-kor zár be a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú várostrandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, a legfenntarthatóbb, környezetbarát közlekedési módot fejleszteni kell, erre pedig nagyszabású terveik vannak. Szeptemberben a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon is újraindítják a személyszállítást. Ökumenikus imaórát tartanak a holokauszt során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt cigánygyilkosságokban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6 órakor kezdődő szertartást Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Megdőlt tegnap a hajnali fővárosi melegrekord, amely egyben országos is. A Jánoshegyen csak 26 fokig csökkent a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi csúcsérték 24,8 fok volt, amit még 2018-ban mértek az állatkertnél lévő állomáson. A korábbi országos rekord pedig 23,9 fok volt, amit Fonyódon szintén 2018-ban jegyeztek fel. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős száraz idő várható ma is, csak az északi és a Dunántúli középhegységben fordulhat elő néhány záporzivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Magyarok közül a legelső, talán akit említenék, hogy a Süle László zongorista. Ő volt az első jazz zongora tanárom, és az ő jazz koncertje, amit Salgó Tarjáni művelődési házban adott, nemrég került fel egyébként az internet különböző bugyraiba is. Tehát az volt még egy olyan fantasztikus hatás, és sokkora erő, hogy hát úristen, lehet így zongorázni, és ez itt van előttünk egy pár méterre, és hogy fantasztikus tényleg. Az is olyan volt, egy ilyen kalóz kazettán után, amik évtizedekig hallgattuk.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Üdvözlöm a Szakcsi Rádió hallgatóit, Subic Gábor vagyok, és ez

Ez a Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

jazz kedvence. Egy jazzművész kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Madishus koncertje hallható.
0: Impro Jazz Club kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Pólyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Az ország energiarendszere stabilan működik, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, a 100 halombattai erőmű 380 megawatt áramot biztosít, emellett tegnap a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a MAVIR által tervezettől. Elmondta azt is, hogy éjjel lekapcsolták az utolsó előtti termelőegységet a Paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, és megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, hogy holnapra a Sándor palotába Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakcióvezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőleg kerülje a közvetlen napon való tartózkodást. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált, központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Az uniós migrációs és menekültügyi paktum elleni kiállásra szólított fel a kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője. Rétvári Bence Facebook oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályozás alapján az EU egy migrációs válsághelyzet esetén olyan új kötelezettségeket róhat a tagállamokra, mint az illegális bevándorlók átvétele másik országból, és ehhez kapcsolódóan a menekültügyi eljárások lefolytatása. A politikus szerint a spanyol fennhatóságú Ceutánál történt eset is azt mutatja, hogy a paktum meghívó levél a bevándorlóknak. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között, közölte a MÁV Inform. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform internetes oldalán lehet találni. Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat záporzivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Este 25-32 fok várható. A híreket Polyák Adrián szerkesztette, 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Madi Shoes koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Bőgőt sokszor ki lehet, vagy szinte mindig ki lehet váltani basszusgitárra. Ez visszafele nem feltétlenül működik, mondjuk egy ilyen erőteljesebb, rockosabb, vagy funkosabb számba egy nagy bőgő már nem él meg. Tehát egyszerűen fizikailag nem tud elég dinamikát képviselni egy helyzetbe, főleg egy ilyen intenzívebb dobolás mellett, hogy az úgy kiszóljon a hangok tömegéből. Szóval mondjuk, hogyha nagyon sarkítani akarnám, akkor azt mondom, hogy a swinger zenében egyértelműen a nagybőgőnek van a helye, a rockosabb, jazz rockosabb vagy fusionosabb zenével, meg egyértelműen a basszusgitárok valamelyikének.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küld be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Tomsis Rudolf kért fel engem először arra, hogy a magyar rádióban készítsünk angol nyelvű felvételeket. Csináltunk néhány Irving Berlin dalt, és ilyen zenésztársakkal, mint Gadó Gábor, Latman Béla, és meg is csinálta a Rudi a GTL triót, ami akkor egy nagyon-nagyon izgalmas formáció volt. Aztán Gadó Gábor elment Párizsba, és volt is néhány koncertünk, ahol csak ámultam és bámultam, hogy a jó sorsom milyen környezetbe pottyantott engem. És azt hiszem, ott döbbentem arra rá, hogy ezt nem lehet csak úgy játékból csinálni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. Vérbeli jazz díva a Mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Primadíjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Madisúz koncertje hallható.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Briáska Dániel, a mikrofonnál Kócán Dávid. Magyarország energiarendszere stabilan működik. A szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a Duna víz szintje tovább csökken, ezért várhatóan még ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Hozzátette, tegnap a teljes hazai áramfelhasználás csak nem 500 megawatttal maradt el a tervezettől, a lakosságot és cégeket ugyanakkor ismét takarékosságra kérte a kormányfő. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják, közölte a város polgármestere. Heringes Anita elmondta, hogy a mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök. Robert Fico közösségi oldalán azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. A miniszterelnök és a KDNP is jelezte, hogy részt vesz azon az egyeztetésen, amelyet az ideiglenes köztársasági elnök hívott össze holnapra. Forsthoffer Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a kormányfőtől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy a jelenlegi helyzetben nemzeti összefogásra van szükség, az ellenzéki párt pedig megköszönte a védekezésben közreműködők és a magyar emberek kitartását. Magyarország egész területén biztosított az ivóvíz szolgáltatás. Csak néhány településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. Gajdos László szerint a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő két hétre várható hőség miatt továbbra is arra kér mindenkit, hogy takarékosan használja a vizet. Klímavészhelyzeti intézkedésekre készül a főkert a vízkorlátozás miatt. A társaság már leállította a szökőkutakat és vízeséseket, az öntözés során pedig elsőbséget kapnak a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány. Az operatív csoport ma délután dönt a részletekről, a végleges intézkedéseket holnap ismertetik. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a Hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Folytatódnak az utórengések Nápoly környékén a 4,7-es erősségű péntekesti földrengés után. Több mint 300-an még mindig nem térhettek vissza otthonukba, Pozzoli városban. Az utóbbi 40 év legerősebb földmozgásában több mint 20-an megsérültek, 5 embert még kórházban ápolnak. Itthon fokozódik a hőség, délután az északi és a dunántúli középhegységben, holnap északkeleten és a középső ország részben lehet zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Adásainkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 15 óra 4 perc. Hamarosan hírekkel jelentkezünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Hogy melyik lehetett a valaha volt legdrágábban eladott jazz hangszer? A válasz talán nem is oly meglepő. A jazz egyik legikonikusabb alakjaként számon tartott John Coltrane legendás szaxofonját 2005-ben árverezték el New Yorkban. A hangszerért egy magángyűjtő nem kevesebb, mint $2 millió fizetett, így ez a világ legdrágábban eladott jazz hangszere mind a mai napig. Coltrane egyébként ezen a szaxofonon játszott a Love Supreme című emblematikus albumán is, így a hangszer nem csak zenei, hanem történelmi relikvia is egyben. Az aukciót megelőzően a szaxofon hónapokon át pihent egy múzeum kiállító termében, a befolyó összeget pedig részben a jazz oktatás fejlesztésére ajánlották fel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Veronica Swift számomra azt jelenti, hogy egy most élő, fiatal, energikus, fantasztikus énekesnő ugyanúgy vissza tud tekinteni a jazz kezdeteire, mint amennyire jelen tud lenni a mostani sokszínű, de másmilyen zenében. Én ezt hallom az ő előadásaiban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Madisúz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Sokszor úgy tekintek erre a tanításra, hogy én is megyek tanulni, tehát hogy vonz engem az, ami őket érdekli. Mire tudom tanítani? Azt hiszem, hogy arra tudom, hogy szándékosan hozom magam olyan helyzetbe, hogy kelljen spontán reagálnom. Jazzként reagáljak a tanításban is. És az mindig azt érzem, hogy az szokott lenni a legerősebb tanítás, hogy én hogyan. Sokat játszom velük egyébként órán. Aztán persze néha vissza kell fogni magamat, mert mégiscsak egy külső fülként kell jelen lennem, de hogy örömet okoz együtt játszani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazz széna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Madisúz koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, holnap a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A védelmi munkacsoport ma dönt arról, szükség lesz-e holnaptól a nagyvállalatoknál kötelező fogyasztási korlátozásokra. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Felkészültek a vízszolgáltatók a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás akkor sem kerül veszélybe, ha tovább apad a Duna, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője. Orbán Zoltán hangsúlyozta, a vízi közműszolgáltatók rendelkeznek elég lajtos kocsival, és szükség esetén a hadsereg is bevonható az ellátásba. A miniszterelnök, a Fidesz és a KDNP is jelezte, hogy részt vesz azon az egyeztetésen, amelyet az ideiglenes köztársasági elnök hívott össze holnapra. Forsthoffer Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a kormányfőtől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy most nemzeti összefogásra van szükség. A Fidesz a tervezett intézkedésekről várt tájékoztatást, a KDNP pedig megköszönte a védekezésben közreműködők és a magyar emberek kitartását. terrorcselekménynek minősítette a Moszkva belvárosának egyik éttermében végrehajtott robbantást az orosz főváros polgármestere. A merényletben 3 meghaltak, 21-en megsebesültek. Meghalt az a nő is, aki vélhetően a helyszínre juttatta a robbanó szerkezetet. Az orosz hatóságok szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója valószínűleg nem tudott a csomag tartalmáról. Még vizsgálják az eset körülményeit. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. A drónt irányító férfit kihallgatták. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében tomboló erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, legalább 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Athén közelében súlyos baleset is történt, 2 oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant, mindkét gépen 2 fős személyzet volt, mentésük még tart. Erdő és bozott tüzek pusztítanak Horvátországban is, több mint 60 hektárt perzseltek fel a lángok egy nap alatt, Isztrián a legsúlyosabb a helyzet, 45 hektárnyi terület égett le. Dalmáciában, Split és Trogir környékén, valamint Omis közelében kellett nagyobb erőkkel védekezni, Zára környékén 6 hektáron csaptak fel a lángok. Itthon fokozódik a kánikula, holnap is többnyire napos időre számíthatunk, északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. Az éjszakai 18-23 fok után, délután 36-40 fok várható. Szerdán, csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Az eddigi legnagyobb jazzkoncertet Nora Jones adta 2004-ben Indianában. A Bangalore Palace Groundson közel 120 ezer ember hallgatta a koncertet, ez pedig Guinness rekordnak számít a jazz világában. Nora Jones különleges híd a pop és a jazz között, zenei világa így jóval szélesebb közönséget képes bevonzani. Az eseményi média figyelme szinte felért egy fesztiváléval. Az élő közvetítés több millió tévénézőt ért el világszerte. Nora visszafogott lírai stílusa pedig egész egyszerűen lenyűgözte a tömeget. Ez a rekord pedig azóta is áll, kevés műfaj képes ilyen léptékű közönséget megszólítani.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható, majd ezt követően a Lakatos Ágnes Quartet, valamint a Muddy Shoes koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Sárközi Dina, énekes dalszerző, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én is köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
3: Egy picit szeretnénk végigmenni a te zenei életutadon, és ehhez szeretném én megtalálni az első mérföldkövet, vagy a kiinduló pontot. Van-e olyan felidézhető első élményed, ami nem is feltétlenül jazzhez, de zenehallgatáshoz fűződik?
4: Gyerekkoromban a fő zenei pártfogóm és tanítóm az nagybátyám volt, aki maga is basszusgitáros volt, és hozzájártam át zenéket hallgatni. Ezt nagyon a lelkém viselte, hogy jó tartalmakkal töltse meg a fülemet, és hát minden iskolai fellépésem előtt is ő mondott rá végül igent vagy nemet, vagy beleválasztottuk ki, hogy mi legyen a repertoárom, úgyhogy végül is neki köszönhetem azt, hogy volt valaki ott gyerekkoromtól kezdve, aki segített abban, hogy tanár találjak, és egyáltalán elinduljak ezen a előadói pályán.
3: És milyen volt ez a zenei világ, amiben ő bevezetett? Ha akár konkrétumokat is lehet mondani.
4: Alapvetően ő egy rockbasszusgitáros, a P-Mobilnak volt egyébként alapító tagja, Sándor Józsefnek hívják, és hát egyrésztről ugye, amikor a koncertjeikre jártam, akkor a magyar és az amerikai, angol rock kultúrából kaptam nagyon sok merítést, Deep Purple-on keresztül, de hogy például Richard Bona volt nekem az egyik olyan basszusgitáros, aki így a jazzben is tevékenykedett, és az afrikai folkzenét ötvözte a kettővel, és szerintem tehát nekem a legjobb emlékeim szerint az volt az ő általam mutatott zenék közül a legnagyobb hatással rám, hogy végül én milyen irányba menjek.
3: De akár még a basszusgitár is meg kísértett akkoriban?
4: Egyébként nagyon sokat fantáziáltam rajta, de hát énekesként az egy fő szempont volt, hogyha úgy van, akkor tudjam magamat kísérni hangszeren. Zongorára nem volt hely akkor a zeneiskolában, és egyébként gitárra sem, úgyhogy végül is, mivel ő neki több köze volt a gitárhoz, ezért vásároltunk közösen nekem egy nagyon jó kis hangszert, évekig az volt a hangszerem, és
3: egy akusztikus gitár.
4: Egy elektroakusztikus gitár. Igen, és akkor közösen találtunk egy magán gitártanárt, akit találkeztem. És akkor végül Kacander Nóra, aki maga is énekes talszerző, és akkor még pályakezdő volt, ő vette át az én szakmai, vagy hát a gitáros tanításomat, úgyhogy ez egy ilyen nagyon szép közös múltunk, hogy végül is most mind a ketten a szakmában vagyunk.

0: előbb jártál akkoriban az éneklésben, mint a gitározásban?
1: Ez 9 éves koromtól volt 13 éves koromig, hogy gitáron tanultam, és amikor 13 éves koromban elfogadta a zeneiskola, hogy már képezhető a hangom, akkor végül is felváltotta az énektanulás, a gitártanulást, és onnantól kezdve autodidakta módon tanultam gitározni. Egyszerűen csak az időbeosztásom miatt úgy éreztem, hogy a kettő az sok lenne, és akkor tehát később kezdődött a hangképzés.
0: És miket játszottál ekkoriban gitáron? Mert azért kihagytuk ezt a fontos tényezőt, hogy egyáltalán mi hangzott el?
1: Igen. Egyébként vannak még a korai lakáskoncertekről felvételek. Ott a Nóri miatt főleg spanyol dalokat adtunk elő, és aztán később meg hát a folk, amerikai folk kultúra, ami elindított arra, hogy magam válasszak dalokat, előadókat, akik inspirálnak, akiknek azt érzem, hogy a szövegüknek is van tartalma, és akkor így jött a képbe akár Joni Mitchell, vagy Bob Dylan, akik azt éreztem, hogy hasonló műfajt és üzenetet képviselnek, mint én. És végül évekig ebből a 60-as, 70-es éveknek a zenéjéből merítettem, mint előadó.
0: Mindig fontos volt számodra, hogy legyen egy ilyen líraisága a te előadó művészetednek?
1: Igen, azt gondolom, hogy mint ahogy a klasszikus zenében is vannak hangprofilok, meg stílusok, hogy ki milyen szerepre választható könnyen, az ugyanúgy a könnyű zenében is jelen van, és azt éreztem, hogy ez a líraibb üzenetközpontú intim akusztikus zene, ez nagyon könnyen rezonál velem, és szívesen szólaltatom meg, úgyhogy igen.
0: Ekkoriban már tapasztaltad, hogy az improvizáció bekúszik a életedbe, vagy a zenei pályádba?
1: Hát az biztos, hogy a kötöttség az nagyon feszélyezett mindig, és azért is szerettem nagyon korán már saját magamat kísérni gitáron, mert azt éreztem, hogy sokkal, sokkal nagyobb szabadságom van abban. Nyilván az elején az improvizáció akár mondjuk a formában jelenik meg, vagy az, hogy milyen hosszú ideig tartok egy ütemet, vagy a szünet kettő gondolat között meddig tart, és aztán az, hogy dallamokat improvizáljon az ember, az végül is később érkezett be, amikor már több jazz kezdtem el hallgatni, de egy természetes improvizálónak tartom magamat. Mindig vonzott. Igen.
0: Az énekben van jelen inkább az improvizáció, vagy akár a gitárjátékodban is?
1: Hát az énekben azért azon többet dolgoztam, de pont az elmúlt időszakban fogalmazódott meg bennem, vagy az az igény, hogy a gitáron is improvizáljak, mert ugye a fémhúros akusztikus gitár azért az egy sokkal nehezebb hangszer azon improvizálni. Sosem játszottam puha húros hangszeren, se nylon húroson, se elektromos gitáron, és ezért technikailag is ezt kivitelezni úgy éreztem, hogy nehezebb, de most már dolgozok rajta, hogy ott is megjelenjen.
0: És hogyan folytatódott aztán a te zenei pályád? Ugye most ott tartunk, hogy említetted ezeket a lakáskoncerteket, meg hogy ezekről megtalálhatóak felvételek, de egyre, ha lehet így fogalmazni, jazzesedtél?
1: Én megharcoltam a jazzért. Az a helyzet, hogy amikor befejeztem a gimnáziumot, én már tudtam, hogy a kettőnknek köze van egymáshoz, és hogy szeretném ezt mindenféleképpen tanulni, de 4 évet kellett felvételiznem folyamatosan, hogy bekerüljek ebbe a burokba, és végül 24 éves voltam, amikor felvettek a Bartók konzervatóriumba, jazzének szakra, és akkor végül ott 3 évet töltöttem, ami jazz szempontból az egyik legtartalmasabb és sokszínűbb éven volt. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek a konzinak, hogy igen, eljazzesedtem.
0: Erről a kitartó időszakról még egy picit mesélj, kérlek, hogy nem volt benned semmi kétség, vagy nem tántorítottál semmi, nem voltak olyan pillanatok, amikor azt gondoltad, hogy újra neki futni, szóval azért ez eléggé fáradalmas dolog. Mi hajtott ekkor ennyire? Mi volt ez a motiváló erő?
1: Szilfai Márta volt a klasszikus énekhangképző tanárom, vagy hát ő úgy hívja, hogy útkereső társam ott 13 éves koromtól egészen 23-ig, és pont... Tehát, hogy az, hogy én nem hagytam abba a klasszikus hangképzést, és ő ott mellettem volt, és segített abban, hogy ő is úgy érzi, hogy érdemes lenne a pályára lépnem. Ez egy nagy segítség volt. Akkoriban dolgoztam egy kávézóban, és az egyik legkedvesebb kollégám, mindegyik kollégám nagyon kedves azóta is arról a helyről, de ő is a Bartókban tanult vadászkürtöt, és akkor segített zárásnál, hogy szolfézsoztunk, meg szolmizáltunk, szóval tényleg, mint a mesékben a segítők, úgy tekintek rájuk, akiket így ad a történet, vagy hogy mint főszereplő így magad mellé kapod ezeket a segítőket, és nekik tényleg az a feladatuk, hogy valamilyen irányba tereljenek, ami, hogy ne add fel. Igen, végül is ez, de hát mondom, ez a belső motiváció is azért bennem volt, de az nem elhanyagolható, hogy volt egy külső bátorító, buzdító közegem.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Ha konkrétumokat ki lehet emelni akkor, amit a Bartók Konziról említettél, nagyon sokat adott, akkor az inkább technikailag, vagy elméletileg, vagy emberileg volt fontos időszak számodra?
2: Ebben a sorrendben. Tehát az biztos, hogy énekesként egyébként elkezdeni a jazz műfajt tanulni, tekintve, hogy nincsenek rajtunk gombok. Én gitáros voltam, tehát alapvetően az elméleti rész egy zongorán sokkal jobban megérthető, és ezért az biztos, hogy a legnagyobb fejlődést egyébként egy énekes tudja csinálni, vagy előidézni, mert picit azt érzem, hogy handicappel indulunk, mint énekesek, de a konzi viszont ad egy olyan, most kifejezetten fantasztikus tanári gárda van szerintem ott, és akik segítenek abban, hogy felzárkózz úgymond a hangszeresek mellé, picit több gyakorlás, hogy azokat a hangokat énekelje az ember, amit mondjuk az akkord is szeretne, de ez mondjuk a technikai része, úgyhogy ott biztos az is szerepet játszott. És hát emberileg egy olyan osztályom volt, akiből végül meg évfolyamom, tehát onnan tudtam alapítani az első zenekaromat, ami nem egy ilyen megúszós alapítás volt, vagy hát végül is ő is játszik ezen a hangszeren, meg ő is játszik a gitáron, meg billentyű, jó, akkor csináljunk egy zenekart, hanem nagyon, nagyon organikus és nagyon, nagyon szeretetteljes társaság volt, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy ilyen szerencsefaktor, hogy nem feltétlenül kellett volna, hogy ez ennyire összepasszoljon.
1: Említetted a handicapet, és hogy ahhoz képest mondjuk az énekes aztán szépen reflektorfénybe kerül, ahhoz képest, hogy mondjuk a legérzékenyebb hangszer, ha lehet így mondani. Ez mennyire volt könnyű neked elfogadni, hogy egyszer csak ott állsz majd egy színpadon, kvázi mögötted lesz egy zenekar, és itt aztán a hangoddal, amit produkálsz, akármilyen intim is ennek a technikai rendszere, hát ott kvázi nincs visszaút, tehát ott aztán produkálni kell.
2: Ez egy szörnyen kettős érzés, mert mondom, tehát továbbra is azt érzem, hogy hangszeresek akár mondjuk technikai vagy elméleti tudásban még előttem járnak, és aztán mégiscsak az énekesről van szó, és ez egy szörnyű érzés, meg főleg emlékszem, amikor volt az év fiatal jazz zenésze verseny, és akkor a nagybátyám kérdezte, hogy de hát a Dina ő zenész, ő nem énekes. És akkor ezt így nem... Szóval, hogy van szerintem így ebben a kultúránkban egy ilyen megkülönböztetés, hogy akkor most az énekes, hogy tulajdonképpen kicsoda.
1: Eleve már a jazzzenészre, ahogy tekintenek, és még ráadásul azon belül, hogy énekes, ott már...
2: Kész, igen.
1: Énekileg is értik, hogy kerül a színpadra.
2: Hát ez az. És, ja, úgyhogy hát ez igen, ez egy nehéz, nehéz kérdés, hogy az ember ezt így helyre tudja magában rakni, hogy ezek nem, úgymond nem összehasonlítható dolgok, vagy hát tulajdonképpen ezzel most nem tudom, hogy egyetértek-e, vagy sem, bocsánat.
1: Nem is kell feltétlenül egyetérteni, csak kíváncsi voltam, hogy mennyire vagy, vagy voltál extrovertált típus egyáltalán, hogy
2: jó, az voltam, igen, az biztos, hogy voltam, de ez az is, de az segített, hogy tényleg óvodától kiállítottak színpadra. Tehát, hogy végül is az inger küszöböm az eléggé magas vagy alacsony? Sosem hatott meg, vagy feszélyezett annyira, hogy emberek elé kelljen kiállni, és ez biztos, hogy egy személyiségbeli kérdés is. Igen, szóval, hogy ennyivel előrébb voltam azért.

0: Igen, de ha konkrétan az improvizációról beszélünk, akkor például a melyik okoz nagyobb izgatottságot, a közönség előtt improvizálni, vagy megfelelni a zenésztársaknak, akikkel a színpadon állsz?
1: Megfelelni a tanároknak. Szörnyű. Amikor várja azt, hogy arra az akkordra én ki fogom-e énekelni azt a hangot, ami forszírozza, hogy én tudom, hogy én azon az akkordon improvizálok. Mm-hmm. És inkább itt mondanék egy ilyen, hát ez biztos egy ilyen traumatikus dolog, hogy az ember most már nem csak intuícióból és ösztönösen énekel valamit, hanem megfelel tényleg egy olyan színvonalnak, amit egyébként hangszeresek is, meg minden zenész gyakorol, hogy minél intellektuálisabb vagy izgalmasabb, kifejezőbb melódiákat improvizáljon. Szóval ez az okos zenélés, ez egy ilyen...
0: Nehezen járható út.
1: Igen.
0: De hát közben meg csak ez adatik, szóval, hogy igazából ezen kell elindulni, aztán, hogy ezen, hogy ki hogy járja be, milyen kis kanyarokat téve, hát lényegileg ez az improvizáció, mert azért oké, hogy kötetlen, de hát azért mégiscsak valamelyest kötött.
1: Persze, és hát ez személyes felelősséget, hogy ebben fejlődj is. De az is felelősség, hogy az ember, amikor színpadon van, akkor ne gondoljon a skálára, és ne gondoljon, hanem ott végül is annyira kell gyakorolnod, hogy ezek utána intuitívan előjöjjenek belőled. A próbateremben, a gyakorlóteremben ott van helye agyalásnak, de a színpadon nincsen is, szóval ezt a balanszot kell megtalálni, vagy ezen mind a kettőn kell dolgozni.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Mit adott neked ez általad is már említett év fiatal jazzzenésze megmérettetés, meg a cím maga?
2: Hát ez egy nagy felelősség volt. Tényleg fantasztikus zenészekkel voltam ott akkor egy versenyen, és hát magamról is ezt így magamban helyre rakni, vagy hogy igen, az

0: hogy ez egy nagyszerű kiváltság volt, és aztán tényleg egy pályaindító pontja hát így a zeneiségemnek.
1: Ez hány évvel ezelőtt volt most? 4?
0: Ez 22-ben volt, igen. Azt hiszem, igen.
1: Mert említetted ezt a burkot még az elején a beszélgetésnek, hogy ebbe a burokba bekerülni. Igen. És aztán ide bekerülve, gondolom, azért ennek is megvannak a nehézségei, hogy hirtelen egy szintéren találod magad a többi zenésszel, és egyáltalán ebben a jazz burokban nagyon veszélyes játszani, vagy egy picit elengedni magad, mert sokan gondolhatják úgy, hogy definíció szerint akár már nem is tartozik valami a jazznek a kis egységébe.
0: Hát ez tényleg korunknak az egyik nagy megfejtése, vagy vita témája, hogy most akkor ki a jazzzenész, és ki nem, mert hogy szakmán belül is ez szörnyen eltérő tud lenni, hogy ki definiál jazzzenésznek, vagy egyáltalán jazzzenének, főleg azután, hogy olyan zenészek is, akik egyébként játszanak tradicionális jazzt is, kihoznak pop számoknak a jazzes feldolgozásait.
1: Sokszor találkozol-e például ezzel, hogy megítélnek, vagy megpróbálnak beskatujázni, vagy éppen, hogy kihagynak ebből a skatujából?
0: Persze. Hát ezt megéltem, amikor a zenekart alapítottuk. És hát mindenki jazz-tan szakos volt, mindenki hozta azt a tanulmányát, de mindenki belehozta a saját hozott zeneiségét, ami nem feltétlenül volt jazz, de nekem pont ezért volt például fontos Richard Bona, akit az elején említettem, mert hogy ő ötvözi a tradíciót, mármint hogy a folkzenei, népzenei tradíciót a jazzzel és az improvizációval, és én is azt éreztem, hogy a folk, vagy ez az amerikai folk, amit én hozok, ennek köze van hozzám, és hazudnék magamnak is, hogyha én ezt nem akarnám tovább vinni, de hogy ezért egyébként mindig próbáltam olyan jazzzenészeket magam mellé gyűjteni, akik szintén pártfogói annak, hogy mind a kettő stílus megjelenjen benne. És aztán persze valószínűleg, tehát hogy sok jazzzenésznek, amit játszunk, az már túl pop. De hát a popzenének meg valószínűleg meg túl jazz, és akkor ez egy ilyen, ez egy teljesen hétköznapi jelenség ma. De hát akár említhetném itt Becca Stevenst, aki nagyon közel áll a szívemhez, és hát igen, ő is valami hasonló elveket képvisel.
1: Jelenleg milyen formációkban láthat téged a közönség színpadon?
0: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy a tavalyi évben a Nemzeti Kulturális Alap támogatott, mint induló előadó, úgyhogy most az a kiváltságom, hogy végre a szóló lemezemet elkészítettem, ami nagyon sokáig egy kérdés volt, hogy szóló lemez legyen, vagy szóló lemez zenekari kísérettel, és a témát tekintve, ami a megosztásról szól, és a megosztásnak az öröméről, ezért úgy döntöttem, hogy zenészekkel fogom előadni, úgyhogy most ennek az albumnak a felvétele van, és a lemez bemutató, ez pedig augusztus 31-én lesz majd a Magyar Zeneházában.
1: Mennyire előre látsz akkor már lényegileg az egész évet? Fogja. De gondolom addig is.
0: Addig is zenélek, főleg szóló projekttel. Egyébként a Beatles Fesztiválon is leszek majd, illetve a Beat zenekarral fogok vendégelőadóskodni. Így szóló koncertet addig egyébként nem tervezek, vagy hát tervezek, csak még nincsen időpontom rá. Úgyhogy erre ezt tudom mondani, meg a Babel Sound, ami egy ilyen visszatérő fesztivál, ahol nagyon szeretek

0: Míg a szólólemez, és aztán majd a szóló fellépések kapcsán azt hadd kérdezzem meg, hogy ez mennyire lesz jazz közeli a te megítélésed szerint? Vagy az amerikai folk hagyományokhoz lesz inkább hű?
1: Lesz benne sok improvizáció, de hát ez mindenki, ez nem egy tradicionális jazz zene lesz, akusztikus és elektromos gitáron írtam a számokat, tehát ott van egy picit rockosabb szám, van egy kicsit folkosabb szám, de hogy szaxofonos is lesz a koncerten, gitáros is, akik viszont az improvizációban, meg én is a saját improvizációmban próbálom hozni a jazzzenei hagyományokat.
0: És olyan terveid nincsenek, hogy fix trió, kvartett, kvintett valami a neveddel fémjelezve maradandót alkosson?
1: Hát tekintve, hogy ez az első ilyen koncertünk és projektünk, én kíváncsi vagyok, hogy ebből hogy lesz. Most úgy állítottam össze a zenekart, hogy senkin semmi nyomás nincsen, hogyha ezt a jövőben nem szeretné, de hogyha egyébként megnyitottak rá és szeretik ezt a zenét, akkor meglátjuk, hogy a jövőben újra ezzel a formációval fogunk-e közösen dolgozni és játszani.
0: Legyen ennek a formációnak is szép jövője, illetve aztán várjuk a szóló bemutatkozó albumodat.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Sárközi Dina, énekes dalszerző volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvártettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvártettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a Mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Gájer Bálint és zenekara.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Szabó Dániel Quintet koncertje hallható. Közreműködik Bacsó Kristóf, Zana Zoltán, Szandai Mátyás és Juhász Márton.

0: Köszönjük szépen Zana Zoltán, Lacsó Kristóf, Juhász Márton és Szandai Mátyás.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Szabó Dániel Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Bacsó Kristóf, Zana Zoltán, Szandai Mátyás és Juhász Márton. A felvétel a szombathelyi Lamantin klubban készült 2016. június 22-én.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Lakatos Ágnes Kvartett, valamint a Madisúz koncertje hallható. Közreműködik Lachegyi Máté, Nagy Péter és Badics Márk, valamint Fekete Jenő, Nagy Szabolcs, Pengő Csaba és Mezőfi István.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Don't eat them.

Köszönjük szépen! És az első lemezőn jön egy kis nóta, I wanna make love to you. Kezdi Nagyszabi, keyboard.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Over my mind, you can make me feel so good.

break off my heavy horn.

0: your way.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Mert Szabó Zongora, hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen! A ritmus szekció! Basszur gitár Pengő Csabi! Aula és a doboknál Mező Fi István Fifi! És jó van a Fekete Jenő, köszönjük szépen! Marichu!

0: Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Lakatos Ágnes Kvartett, valamint a Madi Shoes koncertjét hallották. Közreműködött Lachegyi Máté, Nagy Péter és Badics Márk, valamint Fekete Jenő, Nagy Szabolcs, Pengő Csaba és Mezőfi István. A felvételek a Magyar Rádió Márvány termében, illetve a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum kertjében készültek 2010. szeptember 25-én és 2018. július 30-án.
2: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Sok hián kitanúskodna erről. Talán ti? Én a koboldmakik, koboldmakik apja és nagyapja. Aprócska állat vagyok, szinte csak a fele valaminek. Mégis egész, mégis egész, mégis egész, mégis egész.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Csak egy legény patapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Egy, csak egy legény patapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, szerelem él. Ott

Hey. Csak egy legény vagy tapon a vidéken, én vagyok az. Egy. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Egy. Csak egy legény vagy tapon a vidéken, én vagyok az. Egy. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.